Gyermekprogramokkal, koncertekkel, tűzijátékkal készül idén is Békés Csaba augusztus 20-ára. Rállítják a jégkármentesítő rendszert Békés vármegyében is. Kedélek formai plakátot készített a gerlai művész Veres Nóra. Új külterületi útfelújítások indulhatnak Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Gyermekprogramokkal, koncertekkel, tűzijátékkal készül idén is Békés Csaba augusztus 20-ára. Erről Varga Tamás alpolgármester beszélt a 7.tv aktuális című műsorában. Elmondta, hogy a programok váza évek óta hasonló, hagyományos elemekből áll, ugyanakkor a fellépők minden évben változnak. Mint fogalmazott, ilyenkor rengeteg Békés Csabai és sok megyei településről érkező vendég látogat ki az eseményekre, ezért az ünnep történelmi jelentősége mellett arra is figyelnek, hogy minden korosztály számára emlékezetes pillanatokat kínál. A cél egy olyan nap összeállítása, amelyben a hagyományos és az újszerű program elemek egyaránt helyet kapnak. Az alpolgármester felidézte, hogy tavaly a nagy meleg miatt nem egész napos programot szerveztek a Szent István térre, hanem délutánra időzítették az eseményeket. Idén is hasonló lesz a menetrend, bár az ünnepi mise továbbra is délelőtt 10 órakor kezdődik a belvárosi katolikus templomban, a Szent István téren csak délután 3 órától indulnak a programok zászlófelvonással. A templomban délután Szarvas Péter polgármester és Bodóczi István országgyűlési képviselő szegik meg az új kenyeret, és itt hangzik el az ünnepi köszöntő is. Ezt követően a Szent István téren a Körösparti Vasutas koncert fúvószenekar térzenéje és a mazsorettek vezetik fel az ünnepet. A délután folyamán a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes a Talléros zenekar kíséretében táncházat tart, a nézők pedig interaktív bűvész produkcióba is bekapcsolódhatnak. Az est egyik kiemelt fellépője a Magashegyi Underground lesz, majd a PTE Brass Band ad elő mai sláger feldolgozásokat. Ezután Szarvas Péter ünnepi beszéde és egy rövid, de látványos tűzijáték következik. A programot a TNT nagy koncertje zárja. Kísérő programként arcfestés, ugrálóvárak, kézműves játszóházak is várják a családokat. Varga Tamás arról is beszélt, hogy a Kossuth teret és a Széchenyi utcát lezárják, a Szabadság téren pedig polgárőrök és rendőrök segítik a biztonságos lebonyolítást. A tűzijáték előtt a városháza napelemeit gyulladásgátló fóliával takarják le, mint mondta, sok apró részletre kell figyelni ahhoz, hogy az ünnep zavartalan legyen. Összességében olyan színes programcsokorral készül a város, amely méltó Szent István ünnepéhez és Békés Csaba egyik legjelentősebb eseményéhez. Bodóczi István országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy Békés megyében is leállítják a jégkármentesítő rendszert, a jéger működését pedig független tudományos testület vizsgálja felül. A képviselő elmondta, hogy az elmúlt időszakban különösen sok vita övezte a rendszert, ezért indokolt a működésének részletes szakmai elemzése. Különleges szakmai elismerést kapott a Békés Csabai gerlai származású Veres Nóra. Egyedi alkotása jelent meg a Formula 1-be érkező Kedélek Forma 1 Team hivatalos Facebook és Instagram felületein. A magyar nagydíjat népszerűsítő plakát gyorsan nagy sikert aratott a technikai sportok rajongói körében. Az alkotás különleges eljárással készült, Nóra fólia karc technikával formálta meg a szágódó cirkusz hangulatát idéző képet. A folyamatot a Kedélek Forma 1 Team és a projektben partnerként dolgozó Odditi egy közös videóban is mutatta, így a rajongók bepillantást nyerhettek a műhely munkába. A művész elmondta, hogy az Odditi cég Instagramon kereste meg. Elsőre nem válaszolt, mert azt hitte, nem valódi profiltól érkezett a megkeresés. Később SMS-ben és e-mailben is felvették vele a kapcsolatot, és elküldték egy korábbi grafikáját, jelezve, hogy ugyanazzal a technikával szeretnék elkészítetni a plakátot. Úgy fogalmazott, azért választották ezt az eljárást, mert különleges és eltér a megszokott munkáktól. Hozzátette, hogy képgrafikát tanul, a használt módszer pedig a hidegtű, egy plexiszerű lemezbe karcolja a mintát, tehát majd négy színnel, sárgával, kékkel, pirossal és feketével nyomtatja le a képet. Feladata az volt, hogy megjelenítse a 2026-ban a Formula 1-be belépő Cadillac csapat két versenyzőit és a támogató partnereket. Korábban nem követte a Forma 1-et, ezért különösen nagy öröm számára, hogy őt választották. Jelenleg diplomamunkáján dolgozik és új technikákkal kísérletezik. Veres Nóra közösségi oldalán is beszámolt a felkérésről, ahol azt írta, nagy megtiszteltetés volt együtt dolgozni az Odditi és a Cadillac Forma 1 Team csapatával, és örömmel mutatta be a magyar nagydíjra készült plakátot. Kiemelte, hogy a megvalósításban fontos szerepe volt a szakmai közösségnek. Külön köszönetet mondott a Hab grafikai műhelynek, amely helyszínt biztosított a munkához, valamint Ráskai Szabolcs szakmai támogatásáért. A Békés Csabai alkotó sikere jól mutatja, hogy a helyi tehetségek a világ legnézettebb autóverseny sorozatának kreatív közegében is megállják a helyüket.

0: Megoldódott a közlekedési probléma a Békés Csabai Gerlán. A kanyarodást segítő közlekedés biztonsági tükröt helyeztek ki a Gyöngy utca és a Babics Mihály utca találkozásánál. Erről számolt be Kiszay András önkormányzati képviselő, aki elmondta, hogy több lakos jelezte számára, a csomópont beláthatatlan, ami komoly balesetveszélyt jelentett az autósoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak egyaránt. A kihelyezett tükörnek köszönhetően biztonságosabbá vált a két utca kereszteződése, és könnyebben átláthatóvá vált a kanyar. Fontos külterületi útszakaszok korszerűsítése kezdődhet meg Szeghalmon, miután a város elindította a vonatkozó közbeszerzési eljárást. A folyamat eredményessége esetén a munkálatok is elrajtolhatnak. Mocsári József polgármester közölte, hogy Szeghalom csak nem 11 millió forint támogatást kapott a külterületi utak felújítására, amelyhez az önkormányzat saját forrást is biztosít. A fejlesztés célja, hogy mindkét érintett útszakasz megfelelően szolgálja a telephelyek megközelítését. A képviselőtestület a közelmúltban döntött a közbeszerzés megindításáról, így sikeres eljárás esetén elindulhat a beruházás. A testületülésen szó volt arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az árkerti utak korszerűsítésére Boruskertben és Kendereskertben. Ezeket szórt burkolattal alakítanák ki. A fejlesztés értéke közel 53 millió forint, amelyből a város 50 millió támogatást remél, és ehhez 3,2 millió forint saját forrást tenne hozzá. A következő lépés lehet a pályázati döntések követése, hogy látható váljon, mikor indulhatnak a tényleges munkálatok. Békés megyében az elmúlt csaknem 6 évtized alatt sikerült közel 5%-ra növelni az erdősültséget, ám a klímaváltozás hatásai alapvető fordulatra kényszerítik az erdőgazdálkodókat. A talajvízszint mélysége az elmúlt 20 évben nagyjából a duplájára nőtt, a júliusi délutáni légnedvesség rendszeresen 30% körüli kritikus szintre esik vissza. A drasztikus változások minden növényfajt megviselnek, de a legérzékenyebbek számára közeleg a végső határ. Franco Robert okleveles erdőmérnök arra figyelmeztet, a legérzékenyebb fafajok nagyon gyorsan eltűhetnek a térségből. Ha a termőhelyi tényezők nem javulnak, hosszú távon búcsút kell venni tőlük. A kocsányos tölgy megyei aránya jelentősen szűkülhet, a nagy vízigényű fajok, mint a nyárfák jelentős része visszaszorulnak, a fenyőket pedig úgy tűnik, hogy végleg el kell felejteni. A megváltozott mikroklíma miatt Békésben is megjelentek azok az alom és lágyszárú tüzek, amelyek korábban inkább a Duna-Tisza közére voltak jellemzők. Ezek könnyen lombkor a tűzzé alakulhatnak. Bár országosan sokan szorgalmazzák a természetes magról vagy sajról történő erdőfelújítást, a megye klimatikus viszonyai ezt alig teszik lehetővé. Ez az oka annak is, hogy például a Csaba Parkban nem helyben termett maggal dolgoztak a szakemberek. A mediterrán növények, mint az olajfa, a kiwi vagy a füge tömeges elterjedésétől ugyanakkor nem kell tartani. A szakember szerint ezek legfeljebb kísérleti mikrokörnyezetekben maradhatnak meg. Békés megye talajadottságai ugyanis rendkívül változnak. Így például a Körösök vidéke, a Sárét térsége és Dél-Békés kiváló csernozium talaja továbbra is alkalmas erdőtömbök, erdősávok, fasorok és facsoportok fenntartására. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Sportrádió.
2: Magyar óra.
0: Sportrádió.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Sportrádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok, aki mesél a karrierjének kezdetéről, részletesen beavat minket, hogyan készült fel a júliusi világbajnokságra, milyen volt a mezőny, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Vendégem Lipták Mihály, Békés Csabai testépítő. Üdvözöllek Mihály a stúdióban.
1: Szia Anett, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
0: Mihály nevét valószínűleg már elég sokan hallották, még azok is, akik nem követik aktívan a helyi sport eseményeket, hiszen Mihály nemrég kétszeres világbajnok testépítő címet szerzett meg, hiszen nemrég volt Szlovéniában egy bajnokság, így zsebelte be az újabb aranyérmet, és két ezüstérmet is hazahozott. Erről mindenféleképpen szeretnék beszélni, utólag is gratulálok neked a sikerekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mielőtt azonban rátérnénk erre a bajnokságra, menjünk egy nagyon picit vissza az időkben, a karrierednek a korai időszakában. Ha jól tudom, te a 80-as években kezdted el, akkor ismerkedtél meg a testépítés világával, itt Békés Csabán. Tinédzserként kezdted el ezt a pályát. Picit mesélj arról, hogy milyen volt a korai időszak.
1: Igen, ez így van. Hát az előző interjúk alkalmával erről már hosszasan beszéltem, de mindig szívesen beszélek erről a korszakomról, mert ez az úgynevezett hőskor volt akkoriban. Ugye nekünk itt 18 éves srácokról lévén szó, és nagyon kezdetleges volt még ez az egész testépítés dolog. Nem csak Békés Csabán, hanem az egész országban. Úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon kedves korszak volt, ez a 80-as évek és 90-es évek, ha ezt nézzük. Sokat beszéltem már róla, valószínűleg, hogyha ezt hallották már a kedves hallgatók máshol is, de így mivel megkérdezted, akkor szívesen beszélek róla pár mondatot újra. Hát igazából ez tényleg úgy volt, hogy a 80-as évek közepén kezdődött nekem úgymond a testépítői pályafutásom, amikor a Pakuca Józsinak a termében elkezdhettem edzeni. 18 évesen nem is nagyon engedtek be akkoriban oda ilyen fiatal srácokat, mint én. Csak a Józsi meglátta bennem azt, hogy én nagyon eltökélt vagyok ebben a dologban, és nagyon szeretném elkezdeni ezt a sportot. És akkor úgy megengedték nekem meg két másik barátomnak, hogy ilyen fiatal srácként bemehessünk az edzőterembe, és edzhessünk az akkori 30-40 éves korosztálya. És akkor ott úgymond megtűrtek minket ott, a szó jó értelmében véve megtűrtek minket ott, és ott indult nekem így ez a pályafutás.
0: Hogyha egy kicsit így visszatekintesz, ugye, tehát már több évtized, szerinted mi az, amiben így alapjában változott ez a közösség? Milyen személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát én szerintem elsősorban, és azt jó értelemben mondom, változott maga az edzőtermi légkör. Tehát akkoriban ez egy nagyon kezdetleges dolog volt a 80-as években. Összetákolt gépekkel tudtunk csak dolgozni, ilyen rozsdás csillekerekekből összetákolt súlyokkal tudtunk edzeni csak. Tehát ahhoz képest a mostani edzőtermek, azok nagyon csillivili termek ezekhez képest. Úgyhogy elsősorban ezt ragadnám ki, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben maga a testépítő termek ennek a felszereltsége. Tehát a géppark, az úgynevezett géppark, az nagyon komolyat változott, teljesen professzionális gépeken lehet most már edzeni a legújabb edzőtermekben, tehát óriási változáson mentek keresztül a termek, és ez nagyon jó dolog, mert nyilván minél jobbak a gépek, annál jobban és annál eredményesebben lehet edzeni, és annál eredményesebben tudjuk építeni az izmainkat. Tehát ez elsősorban ez, ami nagyon jó. A másik pedig az, hogy maga a közösség is, akik elkezdtek járni, ugye annak idején ez egy nagyon kicsi közösség volt. Nem is nagyon láttak ebbe bele az emberek, hogy ez miféle sportág, mit kell ott csinálni igazából, vagy hogy kell ezt elkezdeni, ezt az egész dolgot. Tehát ezt nem is nagyon tudták, és az évtizedek alatt rengeteg szakirodalom, folyóirat, újság, ugye a tévén keresztül mindenhol lehet most már informálódni ezzel kapcsolatban, és óriásit ugrott előre ez a dolog is, és éppen ezért maga a testépítő társaság is most már sokkal szélesebb lett. Ami azt jelenti, hogy a 15 éves korosztálytól akár a 60-65 éves korosztályig is most már megtalálhatóak az emberek, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó az edzőtermekben. És ez is egy nagyon jó dolog, mert ugye sportról lévén szó, tehát nagyon fontos, hogy az ember sportoljon valamit. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Kint vagyunk a szabadba, vagy bent vagyunk így edzőteremben. A lényeg az, hogy szakítsunk időt magunknak minden nap legalább egy fél órás, de inkább egy órás testmozgásra. Most az, hogy az hol történik, az edzőteremben, vagy kint a szabadban, az teljesen mindegy. Tehát ez a társaság is nagyon széles lett, és mivel egyre többen járnak az edzőterembe, ezért egyre jobban odafigyelnek erre a dologra. Most már itt az országban is. Mert ez nagyon sokáig gyerekcipőben járt itt, úgymond ez a sportág. De most már egyre jobban szélesedik, egyre nagyobb egyre jobban az emberek tudatában van most már ez a dolog, és egyre többen látogatják az edzőtermeket. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog.
0: Én is pont ezt akartam mondani, hogy végül is te beleláttál abba, hogy a közvélemény is megváltozik ezzel a sporttal kapcsolatban. Nem csak mondjuk egy átlagember tekintett most már igazán komoly sportként rá, hanem akkor ezek szerint a tudomány is, ahogy mondtad, hogy most már voltak folyóiratok, cikkek is a sportággal kapcsolatban.
2: Egy rövid szünet után folytatódik a beszélgetés, ahol Lipták Mihály kétszeres testépítő világbajnok elmeséli pontosan mikor és kinek a hatására vágott bele a versenyzésbe, és hogyan néz ki számára a bajnokságokat megelőző hónapok.
3: Sokat nevet, sokat

0: mikor jött el neked az a pont, amikor elkezdtél rendszeresen versenyezni? Tehát mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy én szeretném megmérettetni magamat?
1: Hát ez úgy történt, hogy igazából én hobbista voltam világéletemben ebben a dologban, bár ott éltem le az életemet, ezt mondhatjuk most már 35 év távlatában. Az edzőteremben éltem le az életemet, tehát én rendszeresen jártam az edzőterembe, de mint hobbista vettem részt ebbe a dologba, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan szinten, és nem is juthatok el olyan szintre, hogy én azon gondolkozzak, hogy én esetleg részt vehetnék akár egy országos testépítő bajnokságon is. Tehát én mondhatom nyugodtan azt, hogy én kisítő voltam magammal szemben ezzel kapcsolatosan. Mindaddig, amíg Süli Józsi barátom, aki gyulai származású kiváló sportember, többszörös testépítő és powerlifting világbajnok. Az ő sugallatára kezdtem el én úgymond ezt a sportágat úgy elkezdeni tudatosan edzeni, hogy ő meglátta bennem azt a dolgot, amit kell ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen. Tehát én kisütő voltam, úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló. És aztán találkoztam vele itt az ő edzőtermében, ami itt a legnagyobb edzőterem most Békés Csabán, és ő meglátta bennem ezt a dolgot, és ezért kezdtem el aztán azzal foglalkozni gondolatban, hogy esetleg akkor lenne ott keresni valom. És felkészültünk egy versenyre, annó még 2016-ban, és elmentünk a versenyre, és azonnal aranyérmes lettem. És akkor kezdtem el úgy hinni abban a dologban, hogy nekem lehet keresni valóm a versenyzés világában. Én magamtól maradtam volna a mai napig csak egy hobbista gyúrós. És ezt azért mondom, hogy ezt a Süli Józsi barátomnak, mesteremnek nagyon köszönöm, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és hálás vagyok neki azért, amiért ő elindított engem ezen az úton 2016-ban, és én azóta versenyzek. Igazából elmondhatom azt, hogy valóban itt volt a helyem, és kár, hogy nem kezdtük el hamarabb ezt a versenyzést, mert ebben a rövid időszakban is elértem mindent. Tehát kétszeres világbajnok vagyok már háromszoros Európa-bajnok, abszolút bajnok, kétszeres abszolút bajnok vagyok, megvan a profi kártyám is, már megszereztem az IBFF-től a profi kártyámat is, tehát, és 8 szövetségnek a dobogós versenyzője vagyok, tehát 8 szövetségben is. Úgyhogy igazából ebben a rövid időszakban mindent elértem, amit csak lehetett, amit mások 15-20 év alatt se biztos, hogy elérnek. Tehát igazából itt most már nekem inkább azon volt a hangsúly, hogy kár, hogy nem kezdtük el hamarabb, vagy hogy nem találkoztam össze például a Józsi barátommal hamarabb, és akkor ki tudja, hogy hol tartanék már igazából. De én ne értsétek félre, tehát én nagyon örülök ennek a dolognak is, hogy ez így történt, mert minden, azt szokták mondani, hogy mindennek akkor jön meg az ideje, tehát akkor van ott az ideje, amikor megjött az ideje. Nekem ez így adódott, hogy én nekem ezt 2016-ban kellett elkezdenem. Ezt a dolgot előtte szépen építkeztem a magam erejéből, és a 30 év az így szépen fel tudtam építkezni egy olyan szintre, hogy utána aztán elindulhattunk a versenyzői szférában. Tehát igazából én így is boldog vagyok, hogyha ennek most kellett elérkeznie, akkor ez most érkezett el. De inkább utóbb, mint soha.
0: Hát még szerencse, hogy egyébként akkor kipróbáltad magad, mert akkor most nem lennél kétszeres világbajnok ebben a sportágban. Térjünk akkor egy kicsit rá a szlovéniai bajnokságra, ez nemrég történt július elején. Meséld el azt, hogy hogyan néz ki egyáltalán az, hogy megtudod, hogy lesz egy ilyen világbajnokság, elhatározod, hogy te felkészülsz rá. Ez pontosan mikor, hogyan zajlik, milyen neked a rutinod, az étkezési szokásod ilyenkor, tehát mindenre kíváncsi vagyok, mert szerintem ez borzasztó nagy felkészülést igényel, jól gondolom?
1: Így van, ez így igaz, ahogy mondod. Hát azt tudni kell, hogy minden évben ugye van egy tavaszi és egy őszi forduló, amelyre föl lehet készülni a versenyzőknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő most a tavaszi verseny sorozatra szeretne felkészülni, vagy jobban tetszik neki az őszi, tehát attól függ, hogy ugye ő neki az, hogy tud felkészülni rá, ugye a szabadideje, a család mellett, stb. A munkahely mellett. És akkor eleve ezt először kiválasztod azt, hogy most vagy a tavaszira szeretné menni, vagy az őszi bajnokságokra. Ha ez megvan, akkor utána megnézed, hogy milyen bajnokságok vannak kiírva, vannak-e kvalifikációs versenyek, amivel be tudsz jutni ugye az Európa, illetve a világbajnoki bajnokságokra, és akkor szépen megnézed, ott már ki vannak írva ilyenkor a dátumok, és akkor szépen össze tudod magadnak rakni az úgynevezett naptáradat, hogy melyik versenyeken szeretnél részt venni, és onnantól kezdve kitűzöd a dátumot, a felkészülési dátumodnak az első napját, és onnantól kezdve szépen elkezdesz felkészülni. Nálam ez úgy néz ki egyébként, hogy egy 4 hónapos időszak a felkészülési időm, nagyon szigorú diéta mellett, nagyon szigorú edzéstervem mellett, és utána egy 2 hónapos versenyidőszakról beszélünk, tehát összesen 6 hónap az az időszak, amit ez felölel, a versenyzési időszak felkészüléssel együtt. És tehát így indulsz neki, egy nagyon tudományos étrend van a háttérben összepakolva, nagyon tudományos edzéstervel, tehát mondhatom úgy, hogy ez egy tudatos edzés, tudatos étrend kombináció, ami nélkül nem tudsz felkészülni megfelelően, mert ma már egyre több versenyző van minden kategóriában, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó. Most már egyre jobbak a versenyzők, akár a nőkről, akár a férfiakról beszélhetünk, és hát ugye mivel mindenki egyre jobb, ezért ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy mi legyünk a legjobbak. Tehát nagyon komoly, nagyon tudatos, nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon alázatos munka van a háttérben, pszichésen is, és tehát mentálisan és fizikálisan is. Ez, hogyha egységesen nincs meg ez a dolog, akkor nem tudunk felkészülni megfelelően a bajnokságokra, mert biztos, hogy nem jutunk dobogó közelbe.
0: Milyen volt a mezőny a bajnokságon, és mi az a feltétel, aminélkül nagyon nehéz lett volna felkészülni a megmérettetésre? Mindezek kiderülnek a Lipták Mihállyal folytatott beszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: akkor magára a bajnokságra pontosan. Milyen volt a mezőny? Milyennek látod a többi versenyzőt?
1: Hát azt tudni kell, hogy az Európa bajnokságokon és a világbajnokságokon ott ugye már népes mezőny gyűlik össze mindenféle kategóriában. Elmondhatom egyébként, hogy évről évre a Masters kategória, amiben én vagyok, tehát a Masters 40 pluszosok és a Masters 50 pluszos korosztálynál egyre többen vannak. Tehát annyira erős lett a mezőny, hogy vetekszik az Európa bajnokságon és a világbajnokságokon. Van olyan VB, ahol vetekszik az open kategóriával, olyan sokan vagyunk, tehát 15-20 főre is földagadhat kategóriánként az embereknek a létszáma. Tehát ez ami megfigyelhető folyamat most az utóbbi években, hogy a Masters kategóriák, tehát ami korosztályos, az egyre erősebb. Tehát most is itt a szlovéniai VB-n nagyon komoly létszám volt a Masters 40 pluszos és 50 pluszos kategóriában is, de ugyanúgy a magassági kategóriák,

0: hogy ott nem is a top 3 az, ami kiemelkedő, hanem aki már a top 6-ba, tehát aki már a top 6-ba bekerül, az már egy nagyon gyönyörű eredménynek mondható. Egy Európa-bajnokságon, meg egy világbajnokságon. Hát ugye nem beszélve arról, hogyha valaki ugye dobogós helyet tud megcsípni, és bronzérmet viszel haza, vagy ezüstöt, vagy akár te leszel a világbajnok, tehát az már aztán a habatortán, és ne tovább ennek az egész dolognak, és óriási boldogság. De azért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják ingyen. Ezt mindig szoktam mondani mindenkinek, hogy irdatlan munka van mögötte, irdatlan fizikai munka, amit az edzőteremben töltünk el. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, hogy szerintem akkor energiát fektetünk ebbe a 6 hónap alatt, hogy komplett lakóparkokat építünk föl ezzel az energiával. Tehát annyi súlyt mozgatunk meg a 6 hónap alatt. Irdatlan munka van mögötte. Ezt azok az emberek tudják, akik ugye ott vannak közöttünk hobbistaként az edzőteremben, és látják azt a küzdelmet, amit mi belepakolunk ebbe. Tehát nagyon-nagyon komoly fizikai munka van benne. És hát ugye igazából ez a szépség ennek az egésznek, hogy mivel nem adják ingyen ezt sem, mint semmi mást az életben, egy világbajnoki címet se adnak ingyen, ezért óriási dolog, amikor megnyered, és olyankor jössz rá arra, hogy nem számít az a 6 hónap szenvedés, amit beleraktál abba az iszonyatos edzésbe, nem számít semmi, mert ott abban a pillanatban, amikor kimondják a világbajnokságon, hogy te vagy a VB bajnok abban a kategóriában, akkor az a pillanat az mindent megér. És az a visszaigazolása annak, hogy amit te belefektettél munkát a 6 hónap alatt, annak igenis, hogy megvan a gyümölcse. És ez egy óriási dolog. És itt nem csak a testépítésről beszélhetek, hanem beszélhetek a világ bármely sportágáról, akár az egyéni sportokról, akár a csapatsportokról. Tehát akik azok a versenyzők, akik részt vesznek ilyen Európa és világbajnokságokon, azok tudják ezt a dolgot, hogy ez mivel jár. Mindenki, kivétel nélkül.
1: És azért gondolom, hogy ilyenkor, például a felkészülési időben nagyon sokat jelent az, hogyha mások támogatnak téged. Gondolom neked is megvan ez a kis erős közösséged magad körül, aki azért támogat téged.
0: Igen, hát elsősorban én a családot emelem ki mindig, mert én azt szoktam mondani, hogy mentálisan akkor vagy a legerősebb, hogyha egy nagyon erős család van a háttérben, akik támogatnak téged. Hát itt ugye ez, gondolok ugye itt mindenki a legközelebbi hozzátartozójára, nekem is, én gondolok itt a páromra ugye, és a kisfiamra, kicsit szélesebben ugye a szüleimre és a testvéreimre, tágabb értelemben pedig az ismerősökre, a nagyon közeli jó barátokra, tehát stb. Így mondhatom ezt a dolgot. Tehát akinek mentálisan nincs meg ez a támogatottsága, annak kétszer annyira meg kell dolgozni ebben a 6 hónapban, a felkészülési időszakban. Tehát én észre szoktam menni azt, hogy azok a versenyzők, akik úgy készülnek föl, hogy nincs meg vagy a kellő családi háttér, ahonnan merítheti a mentális erőt maga a versenyző, azok a versenyzők nem jutnak el komoly szintekre. Hiába készülnek föl, mert ez egy egész embert kér, ez a felkészülési időszak, mind mentálisan, mind fizikálisan. És elsősorban én ezért emelem ki mindig a családi hátteret. Ha erős a családi háttér, az egy óriási löket a versenyzőnek, és ugye nem beszélve utána ugye az anyagi támogatottságról, ugye akik szponzorként állnak a háttérben, mert ugye egyedül ezt én se tudnám finanszírozni saját pénztárcából, mert hatalmas pénz kell hozzá, sajnos, elég drága sportág, de ma már mindegyik az, én szerintem a felkészülés mindenféle sportágban hatalmas pénzeket emészt föl, úgyhogy én is nagyon köszönöm a támogatóimnak, nagyon köszönöm Süli Józsi mesteremnek és barátomnak, hogy ott áll mindig mellettem a felkészülési időben, és vele kezdtem el, ő indított el ezen az úton, a versenyzés útján, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Józsi barátomnak ezért. Óriási hálával tartozom, és ott áll mögöttem mindig végig, figyeli a felkészülésemet, ott vannak ugye a szponzoraim, akiket említettem, és hát tágabb értelemben mindenki, aki ugye nyomon követ engem, akár az újságokból,

0: vagy így a rádióban, vagy a Facebookon, amikor kiírom a bajnokságokon, hogy hogy szerepeltem, és azonnal gratulálnak nekem, meg megyek az utcán, és ott is mindenki gratulál. Tehát ez egy nagyon jó érzés, és ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, úgy gondolom, hogy azt jól csinálom, és hogy van értelme, mert másokat is motiválok ezzel. Az edzőteremben is ezt észreveszem, és mondják is a srácok, hogy belőlem merítenek energiát, mert látják, hogyha én a nagy öreg, ugye 55 évesen, ha én ilyen magasságokat tudok, ilyen magasságokba tudok eljutni még a mai napig is, úgyhogy mellette két munkahelyen van, gyermeket nevelek, akkor ez óriási motivációt tud adni a többieknek is. Tehát ez így egységesen, ez az egész mindenféle dolog, amiről most beszéltem, ahogy ez közre fogja ezt a felkészülési időszakot, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél mindvégig ebben a 6 hónapban a kemény diéta alatt, és hogy el tud végezni mindig az edzést, és mindig ott legyél, és mindig topon legyél, és próbálj maximumot belevinni az edzésekbe, hogyha elérkezik a versenyidőszak, akkor minél jobb oldaladat tud megmutatni.
1: Nem sokára folytatjuk Lipták Mihállyal a beszélgetésünket, aki elmeséli, milyen szempontok alapján pontoztak a világbajnokság zsűri tagjai, sőt még egy olyan témát is érintettünk, amiről Mihály most beszélt először. Tartsanak velünk a szünet után is!
2: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Egyébként, amikor kimentél a versenyre, milyen volt a te hozzáállásod? Tehát, hogy azért volt benned egy remény, hogy szép eredményt fogsz elérni, vagy egyáltalán mi suhant át ilyenkor a fejedbe, amikor kimész egy ilyen versenybe?
1: Én nekem minden egyes versenynél igazából én úgy vagyok vele, hogy alapvetően nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy én tudom magamról, hogy amit nekem bele kellett tennem, tehát ami rajtam múlt, ami csak rajtam múlt, én azt megtettem, mindig meg szoktam tenni. Az összes többi dolog az olyan, hogy az jön, annak nem tudsz mit csinálni, de azért tudok nyugodt maradni, mert ami rám tartozik ebből a dologból a felkészülési időszakban, és amit nekem kell megtennem, és amit nekem kell letenni az asztalra, azt én megcsinálom. És akkor úgy vagyok vele, hogy utána rábízom magam az isteni gondviselésre, és lesz, ami lesz. Nyilván persze minden versenyző reménykedik a minél jobb eredményekben. Én mindig szerény vagyok ebben a dologban, és mindig úgy indulok neki a versenyeknek, hogy én nekem már az is óriási dolog, hogy egyáltalán felállhatok a színpadra, és ott lehetek a versenyzők között magán a versenyen. Tehát az is egy óriási dolog idáig eljutni. Nem, hogy még utána ugye úgy szerepeljen az ember, hogy ott a minél magasabb eredményeket el tudjuk érni, és haza tudjuk hozni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha már eljutok eleve egy Európa-bajnokságnál, vagy egy világbajnokságnál arra a szintre, hogy én fölállhatok a színpadra a többi versenyzővel együtt, megmérettetni magam, már az egy óriási dolog, odáig eljutni. Én úgy gondolom. És aztán utána, mivel én beletettem mindent, amit lehetett, én utána rábízom magam, úgymond a sorsra, és én mindig úgy vagyok vele, hogy a sorsnak mindig vissza kell igazolnia azt a dolgot, amennyit te beleraksz, annyit kell, hogy visszakapjál igazából. Én úgy gondolom.
0: Rábízod magad a sorsra, de azért vannak zsűrik is a versenyen, és nyilván nem látsz bele a fejükbe, de szerinted mi volt az, amit ők értékeltek mondjuk a te gyakorlatodban? Mi volt az, ami miatt te megszerezted mondjuk az aranyérmet?
1: Hát ez igazából úgy néz ki, hogy ott kötelező pózok, úgynevezett kötelező pózokat kell bemutatni, és ezeket pontozzák a bírók. Tehát be kell mutatni az izomzatot, amit felépítettél és beszárítottál, azt meg kell tudni mutatni. Úgy, hogy ugye ők mondják, hogy melyik pózt vett föl, és ezekkel a kötelező pózok alapján egy pontozási rendszer van, ami meghatározza majd, hogy te hanyadik leszel, de itt nézik még mellette, hogy mennyire tudtál beszáradni, nézik azt is, hogy mennyire vagy szimmetrikus, milyen szépen tudtad kidolgozni magad, milyen az összkép, a struktúra, az úgynevezett testi struktúrád, ugye, hogy az hogy néz ki összességében, alacsony vagy magas vagy, ugye hosszúak a végtagjaid, vagy rövidek, ezek is számítanak nagyon. És hát ugye, amit mondtál, hogy mivel bírákról van szó, emberekről, ezért ugye van egy úgynevezett szubjektív megítélés is, ami a legnehezebb ebben a dologban a pontozás szempontjából, mert ugye ez a szubjektív dolog, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te nem vagy szimpatikus az egyik bírónak valami miatt, és akkor valószínűleg lehet, hogy te vagy a jobb, de nem neked fogja odaadni azt az egy pontot, ami azon múlik, hogy most világbajnok leszel, vagy csak az ezüstérem lesz a tiéd. Tehát ez a legnehezebb dolog az egészben, mert a kötelező pózok alapján, amiket meg kell csinálnod, az a könnyebbik pontozás, ugye? De ez a szubjektív tényező, mivel emberekről van szó, ez tudja elvinni mindig azt az egy-két pontot, ami meghatározza neked, hogy te leszel most a világbajnok, vagy az ezüstérmes, vagy a bronzérmes. Tehát ez sajnos, ez amit nem tudunk kiküszöbölni, és mindaddig, amíg bírák fognak pontozni, addig ezt nem is fogjuk tudni kiküszöbölni sajnos ezt az úgynevezett szubjektív pontozást, ami szinte a leglényegesebb, mert ugye az első, második, harmadik helyezetnél ott nagyon kicsi a különbség már a versenyzők között. Tehát ott eldönteni az, hogy valóban tényleg kinek ítéljük oda azt az egy pontot, na ez az a szubjektív megítélés, ami a bírákon múlik, és az már nem rajtad múlik, mert te beletettél mindent, megcsináltál mindent, úgy étkeztél, és úgy edzettél, ahogy kellett, de ott, hogyha nem te fogod megkapni azt a plusz egy pontot, ami azon múlik, hogy te leszel a világbajnok, vagy az ezüstérmes, akkor nem tudsz neki mit tenni. Tehát el kell tudni fogadni ezt a dolgot, sajnos. Tehát ez így áll össze, ez a pontozási rendszer. Sajnos a szubjektív megítélés az, ami nagyon tényező ebben a dologban maradt a végén. Mivel minden versenyző nagyon jó már, aki fönn van a színpadon, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az első, másik, harmadik, és akkor jönnek be ezek a szubjektív dolgok, hogy kinek ki a szimpatikus, vagy ennek valami miatt ez most jobb, vagy nem tudom, a nemzetisége, hogy ez honnan jött, vagy nem tudom, hogy mi alapján megy, de ezek döntenek utána már, ezek az apró nüanszok.
0: Muszáj feltegyek egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Ugye lehet látni, hogy akik ilyen versenyekre mennek, azok ilyen barnító krémeket használnak, beolajozzák magukat. Erre a felkészülés, ez hogyan zajlik egyáltalán? Tehát, hogy ott kell állni mondjuk egy órán keresztül. Tehát, hogy ezek a barnító krémek, ugye lehet látni, hogy kihozzák ki nagyon szépen az izmokat. Nyilván így látja a zsűri is a pózoknál, hogy hogyan. Ez hogy néz ki ez a felkészülés? Ez mindig is érdekel, és szerintem a hallgatókat is.
1: Igen, köszönöm ezt a kérdést, ezt nem is nagyon tették föl még eddig. Igazából azt kell tudni erről a balnításról, hogy ez régen, egy olyan 10-15 év táblatára visszamenőleg, valóban mindenki saját maga barnította magát, ami azt eredményezte, hogy fölment 10 versenyző a színpadra, és 11 féle barna árnyalatban voltak ott a versenyzők, és ugye ez nem volt túl jó, mert ugye van, aki szebben be volt barnítva, vagy szebben be tudták kenni, valaki kevésbé, akkor az már nem nézett ki olyan jól, ugye nagyon kitűnt a többi közül, és ez ugye azt eredményezte, ez a nagyon megosztott ilyen-olyan barnaságok, ez azt eredményezte, hogy ezt egységesítették az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy cég van jelen, Magyarországról beszélek most, tehát egyetlen egy cég, de ez ugyanígy lett megcsinálva külföldön is, azóta már, tehát egyetlen egy barnító cég van jelen a versenyeken, mindig ugyanaz a cég, és ők jönnek a hazai versenyekre, és ez úgy néz ki, hogy vannak hölgyek, akik szó szerint úgy fújnak le minket, mint az autókat, ugye az új autókat, ugye a festékkel, festékszóró pisztolya, beállsz eléjük, egy kis gatyába, és szépen körbefújnak téged, neked csak forogni kell, és akkor ő szépen a szóró pisztolya úgymond bebarnít. Ezek egy nagyon jó minőségű, bőrbarát fejlesztések, nagyon gyorsan szárad, és nagyon jól fed, ami azt jelenti, hogy még a verseny után is még egy olyan 2-3 hétig még nagyon szép barna marad az ember. Hát nyilván, ahogy fürdünk napi szinten, ilyen faktorokat, úgynevezett faktorokat ugye mosunk le magunkról, de nagyon sokáig, tehát egy jó 3 hétig megőrzi a barnaságát, mert annyira beszívódik a bőrbe, de mondom, ezek teljesen bőrbarát, tehát úgy lettek kifejlesztve, hogy teljesen bőrbarát, nagyon jó illatuk van, tehát erre is odafigyeltek, hogy nagyon jó illatuk legyen ezeknek a festékeknek, és bőrbarát, azonnal felszívódik, és mindenki, ami a lényeg, hogy mindenki egységesen barna, tehát mindenki ugyanolyan barna, nem az egyik világos barna, másik sötét barna, a harmadik meg zöld, vagy mit tudom én, hanem így nincs diszkrimináció, ugye, tehát mindenki egységes színű a színpadon, tehát ezzel most már nem kell foglalkozni, tehát ezt azért egységesítették, hogy a hölgyek ugye lefestenek mindenkit szépen egymás után, attól függ, hogy ugye meg kell nézni a programot, ki mikor következik, ugye amikor elkezdődik a versenyprogram, az aznapi bajnokságok, és az alapján van ugye sorrendbe állítva mindenki, és úgy megyünk szépen egymás után a barnítóba. És akkor ott egy 6-8 hölgy, fiatal hölgy dolgozik, és egyszerre tudnak ott 6-8 embert szépen lefújni. És ez így néz ki ez a dolog. Úgyhogy utána azonnal megszáradsz, egy 10 perc múlva, és utána szalonképes vagy, úgymond, és mehetsz fel a színpadra versenyezni.
0: Mindig érdekelt engem, hogy ezt hogyan, tehát ez egyénileg csinálják, hogy akkor ez is ilyen egységes módon, de akkor egységes
1: igen,
0: módon.
1: Igen, most már egységes, igen.
0: Ugye a rövid évek alatt nagyon szép eredményeket értél, ahogy te is mondtad. Tervezel-e egy 3-szoros világbajnoki címet is?
1: Hát nem tudom, igen. Ez is egy jó kérdés. Igazából számos tényezője van, mint amit említettem is egy ilyen felkészülésnek. Nem tudom, hogyha igazából megkapnám a szponzorátságot újra jövő évben, akkor valószínűleg jövő év tavaszát azt újra megcsinálnám. De nem feltétlenül azért, hogy világbajnok legyek, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy én előbb a sport szeretete miatt csinálom elsősorban a versenyzést is. Tehát nem azért kezdtem el az elején se, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, nem azért indultam el, hogy most akkor én mit tudom én milyen bajnok legyek, hanem eleve a sport, ennek a sportnak a szeretete miatt indultam el, és úgy voltam vele, hogyha én megteszem, amit kell, amit mond a Józsi mester, hogy én mit csináljak, és hogy rakjuk össze a magamat, akkor mivel én ott megteszek mindent, akkor úgy voltam vele, hogy utána akkor valószínű, hogy ennek lesz eredménye is. Tehát igazából én nem feltétlenül azért mentem el, hogy nyerjek, hanem a sport szeretete miatt. Aztán persze nyilván az, hogy nyertem is, az habatortán, és ennek nagyon-nagyon örülök, és óriási boldogságot ad nekem, hogy ilyen magasságokig el tudtam jutni. Hihetetlen.
0: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte.
1: Magazin
0: Finoman Ébreszt.
2: Sport Rádió.
1: Kétszeres testépítő világbajnok volt. A teljes beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum hivatalos weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Az energiabiztonság megőrzése érdekében augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre áll át az államigazgatás, amely az adóhivatal működését is érinti. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben tartanak nyitva, a nem klímás kirendeltségeken azonban rövidített nyitvatartást lép életbe, és kizárólag 10

0: díjadó ideje alatt is folyamatos és zavartalan az ügyintézés. Összesen 25 nagykövet külképviseleti vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte Orbán Anita külügyminiszter, a legfrissebb magyar közlöny szerint. A visszahívások olyan kulcsfontosságú állomáshelyeket érintenek, mint a washingtoni, a brüsszeli, a londoni és a moszkvai misszió. A döntés a külügyi tárca korábbi tájékoztatása alapján egy szélesebb körű szakmai megújulás része, amelynek keretében már június végén is 37 diplomata megbízatását szüntették meg a hatékonyabb nemzetközi érdekérvényesítés érdekében. A folyadékpótlás fontosságára és a tűző nap kerülésére hívja fel a figyelmet a kánikula idején az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix kiemelte, hogy a hőségben napi legalább 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, fizikai megterhelés esetén pedig ennél is többre van szükség. A szakember figyelmeztetett, a szomjúság érzet hiánya ellenére is ügyelni kell a rendszeres ivásra a kiszáradás megelőzése érdekében. A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy az időseknek, a krónikus betegeknek és a gyermekeknek célszerű hűtött vagy árnyékos helyen tartózkodniuk, rosszulét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni vagy nyújtani. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: A hét második munkanapjának is együtt vágunk neki. Csodaszép kedreggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Remélem, hogy picikét azért kellemesebben tud indulni a mai nap, mint hogyha csak egy hétfő lenne, és persze én sok jó zenével azért igyekszem hozzátenni a jókedvhez.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 4-e van, méghozzá már a hét második munkanapja, kedd, a Dominikákat és a Domonkosokat köszöntjük, ők a mai nap névnaposai. Sok boldogságot kívánok nekik.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

Kilenc. Jó reggelt, itt a Start Rádió, augusztus 4-e van a Dominikák névnapja. Ezen a napon született Raoul Wallenberg, svéd üzletember, diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg. Ezen a napon született Heim Péter jogász, aki a posta hálózat egyik megszervezője volt, és Balázs Béla költő, író, filmesztéta is. Sokat nevet, sokat nevet.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: 7 óra felé közeledve is a Start Rádió szól. Ma is sok zenével és persze most még többel. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok a most kelőknek, és természetesen jó utat annak, aki már esetlegesen úton van a munkahelye felé, mert bizony ilyenkor már egyre többen vannak ezzel így. Kitartást kívánok a mai melóhoz is. Mondjuk a híreket 7 órakor, aztán a következő órában is sok zene és most még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Áramkimaradás esetén a legtöbb lakossági napelemes rendszer biztonsági okokból automatikusan leáll, így a háztartások nem tudják hasznosítani a saját termelésű áramot. Az invertereknek ugyanis szükségük van a központi hálózat feszültségi jeléire a működéshez, emellett a hálózatra visszatápláló rendszerek lekapcsolása a hálózatot javító szerelők életvédelmét szolgálják. Kivételt kizárólag a speciális hibrid inverterrel, akkumulátorral és szigetüzemi leválasztóval szerelt rendszerek jelentenek, ezek aránya azonban jelenleg minimális a hazai házaknál. A tartós hőség nem csak az emberi szervezetet, hanem a gyógyszerek minőségét és hatásosságát is veszélyezteti a megfelelő tárolás hiányában. A tűző napon vagy felmelegedett autóban felejtett készítményekben gyorsan felborulhat a kémiai egyensúly, ami miatt a szerek még a lejárati idő előtt használhatatlanná válhatnak. Dr. Szalóki Katalin gyógyszerészeti szakértő kiemelte, a készítményeket hőingadozástól védett hűvös helyen, például a kamrában célszerű tartani, hűtőszekrénybe kizárólag azokat a gyógyszereket szabad tenni, amelynek a tájékoztatójában az az utasítás szerepel. Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztet a Tisza párt az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. A közösségi médiában megosztott decemberi videón Lázár János korábbi miniszter elismerte, hogy az országból kiengedett édesvíz mennyisége tarthatatlan állapotokat eredményez, és a probléma súlyával a kormányzatban is tisztában voltak. A volt tárcavezető már akkor brutális vízhiányról és a hatékony döntések elmaradásáról beszélt, ami a jelenlegi aszályos időszakban és a Duna rekordalacsony vízállásánál vált különösen kritikussá. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra után járunk, jó reggelt kívánok, ez Csabán a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét második munkanapjának indításának jegyében. Lassan sokan ott vannak az úton, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, sok jó zene, és most még több velünk a mai reggel folyamán is.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Augusztus 26-ig tart az UEFA Bajnokok Ligája selejtezője, informál a szövetség weboldala. A liga szakaszba 29 csapat közvetlenül jutott be, a fennmaradó helyekért pedig a selejtezőben küzdenek. A kieső együttesek az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában folytathatják szereplésüket.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Bistó Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a szere.
3: Sok a szere.
2: És még több.
3: Start Radio.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. Augusztus 4-e van. Nézzük a mai nap jelentős történelmi évfordulóit. Azért szerencsére lehet mit emlegetni ezek közül is, ugyebár. Például a kokáért, hogy ezen a napon a náci rendőrség rajtaütött azon az amszterdami házon, ahol Anne Frankért családjával 1944-ben. Ezen a napon Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalba lépett, és ezen a napon eltörölték Párizsban a nemesi jogokat.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: reklám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music latte. Finoman ébreszt.
4: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Amúgy nem sokára 8 óra, ez azt jelenti, hogy egyre többen ott lesznek most már szép lassan a munkahelyen, nekik bizony kitartást kívánok, bízom benne, hogy nem kell rohanni, egy kávét el lehet még kortyolgatni, esetleg egyet reggelizni gyorsan, én pedig a következő órában is sok hasznos infót hozok ezen tevékenységek mellé.
1: Sokat nem, sokat nem. Most még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, 8 óra után járunk már, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel beértünk a munkahelyre, nagyon-nagyon sokan, úgyhogy bízom benne, hogy egy kis lendületet azért át tudok adni sok hasznos infóval és jó zenével.
1: Sokan

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Azt hiszem, mindannyiunknak fontos az, hogy a reggel igazán energikusan is jól tudjon indulni, akár koffein nélkül is. A reggeli zuhanyzás például az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy frissen és tetrekészen induljon a nap. A hidegvizes zuhany a legjobb, a terápiás hatásai közé tartozik, hogy fokozza a vérkeringést, és az endorfin hormon termelődéséhez is hozzájárul. Persze.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúszni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallott.

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Itt a Start Rádió.
0: Finoman ébresz.
1: Start Rádió. A reggel. Az ébredés utáni rögtönzött testedzés vagy reggeli torna átmozgatja a merev izmokat és beindítja az anyagcserét. Nem kell nagy edzéseket tartani, néhány percnyi nyújtás, jóga, párfekvő is látványos hatással bírhat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a kedreggelt is, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Pillanatok kérdése is 9 óra lesz, úgyhogy én már megköszönöm az elmúlt 3 óra hosszas figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától együtt indíthatjuk a napunkat.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión. A Napi laza indul, üdv a fedélzeten. Köszöntöm ismét. Ma is együtt rádiózhatunk a következő két órában. Nem sokára fellapozzuk kalendáriumunk mai szeletkéit és információit. Rádiózunk együtt, amint egy előttünk álló két órában.

0: aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stopburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszul. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze, nyitjuk kalendári munkablakát. 1884 mai napján született Balázs Béla költőíró, filmesztéta, illetve Makai Margit színésznő is a mai nap szülöttje 1891-ben, aki 92 évesen még színpadon szerepelt. Ezek voltak a mai nap különleges eseményei.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Hú, de laza!

0: sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség a következő órára is, és hasznos információk, amik el együtt tölthetjük az időt a napi laza folytatásában. Ma pedig a Dominikáknak és a Domonkosoknak kívánhatunk boldog névnapot. Az ő ünneplésük mellé is jár a köszöntés, természetesen Isten éltesse őket. Én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, rádiózzunk együtt.
1: Sok a szem.

0: Rádió.
1: Napi laza. Vedd könnyedén.
0: Start Rádió.
1: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt a műsor második órája, és ebben a 60 percben együtt tölthetjük az időnket, meg a New Zene bekészítve hozom a legjobbakat, és nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk, az ízületeink védelme ma, amit gorcsó alá veszünk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani nyers formában, melyek több C-vitamin forrásul szolgálnak, ugyanis az aszkorvinsav szerepet játszik a kollagén képződésben, így hozzájárul a porcok normál állapotának és működésének fenntartásához, tehát egy alma minden nap nem csak a fogorvos tartja távol.

0: Sok zene és még több. A Start Rádión ez a napiloza. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát a műsorban. Jövök természetesen holnap is. Találkozunk legközelebb, és további szép napot és jó rádiózást kívánok még mára.
1: Sok a zene,
2: sok a zene,
1: és még több.
2: Start Rádió.
3: Hova mész? Hova futsz?

0: mesélyes út, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhitt.
1: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 4-e kedd déli 12 óra van. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Békéscsabán. Szembefordult a forgalommal a 44-es főúton egy autós. Szúnyoggyérítés indul 8 vármegyében. Verekedés tört ki szombat hajnalban Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Békéscsaba önkormányzata hétfő délután több intézkedést is bejelentett a rendkívüli aszályhelyzet miatt. A városban életbe lépett az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében tilos az ivóvízzel történő locsolás, éjszaka nem kapcsolják fel a díszkivilágítást, és a közvilágítást is a minimális szintre állítják. Az óvodák és bölcsödék ugyanakkor a tervezett karbantartások mellett is nyitva tartanak. A kormányfő már múlt csütörtökön kérte arra a lakosságot, hogy a rendkívüli aszály miatt korlátozzák a vízhasználatot. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy elrendelik-e az elsőfokú vízkorlátozást. A csabai városvezetés már múlt pénteken is arra kérte a helyieket, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel. Hétfőn pedig hivatalosan is életbe lépett a korlátozás. Az önkormányzat közölte, hogy a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján szükségessé vált az intézkedés. A döntést a hidrometeorológiai előrejelzések, a vízi közműrendszerek aktuális terheltsége és az ellátás biztonság hosszú távú fenntartása indokolja. A cél a tudatos ivóvíz használat elősegítése a hőhullám idején. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy mellőzzék a kertek és pázsitok ivóvízzel történő locsolását, a kerti medencék vezetékes vízzel való feltöltését, az autómosást csapvízzel, a járdák, utak, udvarok lemosását vezetékes vízzel, valamint az automata locsoló rendszerek használatát. A város a víz és energiafelhasználás csökkentése érdekében további lépéseket is bevezetett, éjszakánként nem kapcsolják fel a kivilágítást, a közvilágítást a szükséges minimumra állítják, az intézmények működését a takarékossági szempontokhoz igazítják. A közlemény zárásaként a városvezetés hangsúlyozta, a víz közös érték, megóvása pedig közös felelősség. Egy rendőrautó kamerája rögzítette a napokban, hogy a 44-es főúton Békéscsaba és Gyula között egy autós egy buszöbölhöz kapcsolódó szervízútról a menet irányjal szemben hajtott fel a négysávos útra. Az érintett szakaszon a két útpályát szalagkorlát és sűrű növényzet választja el, így a hibát már nem lehetett egyszerűen korrigálni, a helyzet pedig rendkívül balesetveszélyes volt. Bár ezúttal nem történt baleset, a szabálytalan manőver könnyen tragédiát okozhatott volna, erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök azonnal megállították a járművet, a sofőr elmondása szerint a navigáció félrevezette. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a GPS és más navigációs alkalmazások valóban nagy segítséget jelentenek a mindennapi közlekedésben, de a közlekedési szabályokat nem írhatják felül. Előfordulhat, hogy valaki eltéveszt egy lehajtót, vagy későn veszi észre, merre kellett volna tovább haladnia. Ilyen esetben azonban soha nem szabad a forgalommal szemben megpróbálni kijavítani a hibát. Egy ilyen döntés néhány másodperc alatt súlyos balesethez vezethet. A rendőrség szerint a legbiztonságosabb megoldás ilyenkor az, ha az autós tovább halad a következő olyan pontig, ahol szabályosan vissza lehet fordulni vagy újra tervezni az útvonalat. Néhány plusz perc vagy kilométer eltörpül amellett, hogy mindenki épségben hazaérjen.

0: A következő napokban 8 vármegye 43 településén végeznek szúnyoggyérítést a szakemberek. Erről tájékoztatott hétfőn az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A beavatkozások több módszerrel zajlanak a helyi körülményekhez igazítva. Békés és Csongrád Csanád vármegye egyes holtágaiban légibiológiai lárvagyérítést alkalmaznak, míg több Baranya, Csongrád Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen földi kémiai eljárással lépnek fel a kifejlett szúnyogok ellen. A Tiszatónál szintén szükség van beavatkozásra. A közlemény szerint a kánikula miatt a honos szúnyogfajok előfordulása csökkent, mivel a folyók rekord alacsony vízszintje miatt kevés a lárva tenyészőhely, és sok vízparti élőhely ki is száradt. Ugyanakkor néhány állandó vízfelület, köztük a változó vízállású Tiszató és több holtág, még alacsony vízszint mellett is alkalmas a csípő szúnyoglárvák fejlődésére. A kertvárosias területeken pedig egyre jelentősebb szúnyogártalom tapasztalható, főként az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog miatt. A közlemény hangsúlyozza, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Az inváziós fajok ugyanis a ház körüli apró vízmegállásokban, például eldugult ereszcsatornában, vödrökben, játékokban összegyűlt vízben is képesek kifejlődni. Az aszályos időjárás ellenére folyamatosan terjednek, és a meleg évügyi eredetük miatt a hőséget is jól tűrik. A hétvégén több ittas eltiltott és engedély nélküli járművezetővel szemben kellett intézkedniük a Békés vármegyei rendőröknek, és tetlegességig fajuló vitához is riasztást kaptak. Békés Csabán július 31-én este 4:10 körül egy elektromos rollerrel közlekedő férfinél lett pozitív a ligalkoholmérés eredménye. Augusztus 2-án Szeghalmon egy személyautót vezető férfi ellen indult büntetőeljárás ittas járművezetés miatt. Nyomaendrődön 31-én állítottak meg a rendőrök egy férfit, aki annak ellenére vezetett személyautót, hogy a szarvasi rendőrkapitányság korábban eltiltotta a vezetéstől. Hasonló eset történt augusztus 2-án Mezőberényben is. Ott egy olyan férfit ellenőriztek, akit a Békés Csabai járásbíróság tiltott el korábban, mert jogosítvány nélkül vezetett. Mindkét esetben büntető eljárás indult. Kunágotán július 31-én igazoltattak egy férfit, akinek szintén nem volt vezetői engedélye. Az Akácfa utcában közlekedett személyautóval, amikor megállították, a rendőrök őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé állítják. Szóváltásból alakult ki tetlegesség szombat hajnalban Szeghalmon. Két férfi keveredett összetűzésbe, amely verekedéssé fajult, egyikük megsérült. Az ügyben garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség. A rendelkezésre álló információk szerint augusztus 2-án valamivel hajnali 1 óra után két férfi vitába bonyolódott, amely rövid időn belül fizikai konfliktussá vált. A dulakodás során az egyikük komolyabb sérüléseket szenvedett. Az eset körülményeit a szeghalmi rendőrkapitányság vizsgálja. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben garázdaságbűnt egy gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság és a gyulai SC Székely Mihály Technikum együttműködésének részeként 5 héten át 2 turisztikai szakirányon tanuló középiskolás diák vett részt duális képzésben a Körösvölgyi Állatparkban. A tanulók a gyakorlat ideje alatt aktívan bekapcsolódtak az állatpark mindennapi feladataiba. Kérdőíves elégedettségi felmérést készítettek a látogatók körében, segítették az állatpark népszerűsítését szórólapok terjesztésével, valamint fotó és videó anyagokat állítottak össze, amelyek az igazgató kommunikációját és online jelenlétét támogatják. A szakmai gyakorlat során megismerhették az intézmény turisztikai és környezeti nevelési tevékenységét is. Bekapcsolódtak az állatparki túravezetésekbe, részt vettek látványetetéseken és zoopedagógiai programokon, így közvetlen tapasztalatokat szereztek egy természetvédelmi bemutatóhely sokrétű működéséről. A Nemzeti Park vezetése bízik abban, hogy az itt szerzett gyakorlati tudás hozzájárul a diákok szakmai fejlődéséhez, és az intézmények közötti eredményes együttműködés a jövőben is folytatódik. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Ez a Start Rádió sok zene is, még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, Tamás vagyok. Üdvözlök minden autóban ülő hallgatót. Szeretnék küldeni egy pörgős dalt azzal az üzenettel. Mindenki vezessen óvatosan, érjen mindenki haza biztonságban.

0: Jobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem.
4: Start Rádió.
1: Kérd, te is
4: dalt. Start Rádió. Sok zene is, még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zsófi vagyok, és a barátnőmet Annit szeretném meglepni egy jó kis pörgős dallal. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Start Rádió.
1: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk, ez pedig így szól. Sziasztok, Laci vagyok. Minden kollégámat szeretném köszönteni egy jó kis pörgős dallal. Köszönöm. Én köszönöm a kéréseket a mai napra. Ne feledjék, holnap ismételten jelentkezünk, akkor is lehet majd kérni, kívánni a rádió weboldalán keresztül.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. És ma augusztus 4-éhez értünk a naptárunkban. Kedv van, sok boldogságot kívánunk Dominika és Domongos nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Mester Tamás, magyar énekes, zenész, dalszerző, szövegíró. És ma ünnepel Udvaros Dorottya, Kossuth díjas magyar színművésznő, a Nemzet Színésze is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, legfeljebb néhol pattanhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fokos maximumokra számíthatunk.

0: élettel.
1: Nyári gyerekek a Balaton parton.
2: Ritmus,
3: ritmus.
2: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 4-eked van, az évből még 149 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 2011-ben ezen a napon mérték az adott évben 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadékösszeget villányban. 114 mm csapadék hullott le 24 óra alatt. És 2007-ben ezen a napon indult el az amerikai Phoenix űrszonda a Mars életkutatása céljából. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Reklámot hallottak. Sokat nevet. Sokat nevet. És még több.
6: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A türelem és a kitartás együtt csodákra képes. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zolt, ha vagyok, örülök, hogy itt vagy. A következő egy órában ismét nagyszerű dalok érkeznek. Hallatod Eric Clapton energikus Bad Love című slágerét. Felcsendül Madonna egyik legismertebb dala Papa Don't Preach, és természetesen Joe Cocker is megszólal a karakteres hangjával. Joe Cocker védjegyévé vált különleges előadásmódja, a rekettes hangja és a színpadon látott egyedi mozdulatai miatt már néhány másodperc után fel lehet ismerni. Ezért sokan az egyik legegyedibb hangú énekesként tartják számon a rock és popzene történetében. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, írja startradio.hu-ra, vagy küldj üzenetet a 020-221-2120-as számra. Most pedig indul az új óra, elsőként Joe Cocker, és itt az Unchain My Heart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
7: Sok a szere.
0: És még több.
8: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, augusztus 4-e van, én nálam még 3-án van nyitva a kalendárium, de lapozok egyet, jó, augusztus 4-e van, a mai napon a Dominikák, a Domonkosok és a Dominikek ünneplik névnapikat. A Dominika női név a Dominicius férfi név női párja, vagyis a Domonkos és a Dominik férfi név női párja. A Dominik a Domonkos névnek az eredeti latin alakhoz közel álló változat, és akkor nézzük, mit jelent maga a Domonkos. A latin Dominicius férfi név magyar változata jelentése az úrhoz tartozó Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert vasárnap neve az úrnapja, latinul Dies Dominica volt. Kedves domonkosok, dominikák és dominikek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Kiderült, milyen összegeket költött el a várkapitányság a Karmelita Kolostor belső építészeti elemeire és bútorzatára. A Magyar Hang közérdekű adatigénylése nyomán ismerté vált adatok szerint a bútorokat közbeszerzés nélkül 151 millió forintért gyártották le, miközben a világításra 266 milliót, az átalakított rendezvényterem orgonájára pedig 270 millió forintot fordítottak. A beszerzések között szerepel még egy 179 milliós festmény, valamint egy csaknem 50 millió forintos herendi porcelánkészlet is. Július utolsó napján életbe lépett az a jogszabály, amelynek értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal visszafizeti a széndioxid kvóta adót és annak kamatait az érintett vállalatoknak. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie, miután az Európai Unió bírósága jogsértőnek találta a visszamenőleg is megszüntetett adónemet. A visszafizetés a 2026-os költségvetés terheli, az érintett nagyvállalatok, mint a MOL vagy a nitrogénművek 90 napon belül nyújthatják be kérelmüket az összeg kiutalására. Szekeres Pál veszi át Orbán Balázs parlamenti mandátumát a Fidesz frakciójában. A paralimpiai bajnok vívó az első olyan sportoló a világon, aki az épp tőrözők között olimpiai, a kerekesszékes mezőnyben pedig paralimpiai érmet is szerzett. Szekeres Pál 1998 óta vesz részt a közéletben, helyettes államtitkárként és miniszteri biztosként. 2024-től pedig európai parlamenti képviselőként dolgozott. EP mandátumáról augusztus végével mond le, így a szeptemberi bejelentést követően ő lesz a Magyarországgyűlés első kerekesszékes képviselője. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Köszönjük a híreket. Sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, 4 óra múlt lassan 3 perccel. Aracki Zoltán vagyok, és örülök, hogy itt vagy. A következő órában ismét többféle zenei hangulat vár rád. Hallhatod a Garbage-től a Stupid Girl-t. Felcsendül az Underdog Project nyárias Summer Jam-je, és az Electric Light Orchestra is érkezik a Calling America-val. A Summer Jam azon kevés ezret forduló slágerek közé tartozik, amelyek minden nyáron újra előkerülnek a lejátszási listákon. Érdekes, hogy egy dal néha annyira összeforrál egy évszakkal, hogy elég néhány taktus belőle, és már is megérkezik a nyári hangulat. Na nem, mint hogy a 40 fokban nagyon nem éreznék a nyári hangulatot, de azért a Summer Jam-et mikor játsszuk, ha nem most nyáron. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor megteheted a startradio.hu-n, vagy a 0-22-21-21-20-as számra, most pedig indul az óra, méghozzá az Underdog Project-tel. Már is szól a Summer Jam.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.
5: Sok a szene,
4: sok a szene,
5: és még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Jönnek a hét legforróbb napjai, holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Folytatódnak a trópusi éjszakák, 22 fok várható hajnalban, holnap délután pedig 40-41 fokot mérhetünk. A hétvégéig egészen pontosan péntekig kitart még ez az irgalmatlan meleg, aztán péntektől néhány fokos hőmérséklet csökkenés következik. A hétvégén lesüllyed, idézőjelben a hőmérséklet 33-34 fokig, a jövő héten 35 fok körüli napos száraz időjárás várható.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulánál a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Bár a magyar lakosság széles körben használja a hazai digitális egészségügyi rendszereket, a felhasználók számára mégsem alkotnak egységes hálózatot az egyes felületek. Az EST lakossági portált a megkérdezettek 83%-a, az egészségablak alkalmazást pedig több mint kétharmada ismeri és használja, azonban a szolgáltatások széttöredezettek. A szakértők szerint a jelenlegi reaktív felületek helyett egy proaktívabb, egységes rendszerre van szükség, amely végigkíséri a betegeket a teljes ellátási folyamaton. Jelezte távozási szándékát a parlamentből Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus a döntést már jelezte a frakcióvezetésnek, a mandátum leadásának pontos időpontjáról azonban még nem született megállapodás. A hírek szerint a képviselőcsoportban várható személyi változások során a megüresedő helyeket Palóc André és Hortai Olivér tölthetik be. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje, amely meghatározza az iskola évek legfontosabb időpontjait és szüneteit. A köznevelésben szeptember 1-én indul a tanítás, és 2027. június 18-áig tart, míg az első fél év január 22-én zárul. Az őszi szünet október 23-tól november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart majd. A leendő első osztályosok beiratkozására április 22-én és 23-án kerül sor. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, hello, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zené, és még több. Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy, a következő órában ismét különleges zené válogatással jelentkezünk. Hallhatod például Annie Lennox megható Universe a Child című dalát. Felcsendül a Depeche Mode, World in My Eyes című klasszikusa, és az Aha is érkezik az egyik legismertebb slágerével. Na vajon melyik lesz az? A Take On Me videóklipje igazi mérföldkő lett a pop történelemben. Na rajzolt és élő szereplőket ötvöző technikája a maga idejében rendkívül különlegesnek számított, és máig az egyik legtöbbet emlegetett videóklip a zenei televíziózás történetében. Hogyha üzennél nekünk, akkor látok azt se el a startradio.hu-ra, vagy küldj SMS-t a 020-221-2120-as számra. Most pedig kezdik az órát, elsőként az Aha és a Take On Me.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Kapaszkodj meg, mert ez a sztori még Supermannek is sok lenne. Volt egyszer egy képregény, ami 10 centbe került, ma pedig 15 millió dollárt, vagyis nagyjából 5 milliárd forintot fizettek érte. Ez az Action Comics No. 1, benne az első Superman történettel. No de, ezt a példányt ellopták egy hollywoodi sztárházából, hát a balek nem ott más, mint Nicolas Cage. Az ő nappaliából emelték el még 2000-ben. A tolvaj eltűnt, a képregény is, aztán 11 évvel később egy kaliforniai raktárvásáron egyszer csak előkerült. Mint egy rossz film, csak ez igaz volt. Cage visszakapta, majd fél éve később aztán eladta 2,2 millió dollárért. Akkor biztos örült, bárha kivár még egy kicsit most, akár nyugdíjba is mehetne belőle. A mostani rekordot döntő eladást a Metropolis Collectible szervezte. A vevő kiléte titok, de annyit tudni, alig 100 példány létezik ebből a közel 90 éves csodából. Ez a füzet, ami elindította Superman legendáját, és nélküle Batman sem lenne, meg az egész szuperhős őrület sem. Szóval, hogyha van otthon még valahol valami képregényed, kockás vagy hahota, hát nem biztos, de az is elképzelhető, hogy egyszer még egy panel árát is megkaphatod érte.

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulánál, a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt sávelhúzásos terelés zavarhatja a közlekedést. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra, hello, ez a Start a 98.4-en. Marecki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a Pet Shop Boys-tól a Rentet. Itt lesz az Everything But The Girls Are Missing, és hallhatjuk majd Stromae-től a Pápa útét, ami egyébként már több mint 1 milliárdos megtekintésnél tart. Csak a videóklipről beszélek természetesen. Ugye a YouTube-on több mint 1 milliárdan nézték, hallgatták ezt az egy klippet Stromae-től. Ezután gratulálunk, a folytatásban pedig már is szól a Yes and the Plastic Population. Itt a The Only Way's Out.

Budapest Start a 98.4-en, itt vannak az évfordulók, éppen ma 114 éve született Raoul Wallenberg, svéd üzletember, diplomat, aki magyar zsidók ezrét mentette meg, ezúton is pacsi. 65 éve halt meg Tilde Zoltán, református lelkész, miniszterelnök az 1946-ban kikiáltott Magyar Köztársaság elnöke. 720 évvel ezelőtt, 16 éves korában megölték Vencel magyar királyt. Keresünk valami jobb hírt, 126 éves Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné Strathmore grófjának 9. gyermekeként. 125 éve született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenész, a jazz úttörője. 72 éve született Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai díjas színésznő, és 65 éve született Barack Obama, amerikai jogász és politikus, az Egyesült Államok első színesbőrű elnöke.

tart a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Reczki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztet a Tisza párt az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. A közösségi médiában megosztott decemberi videón Lázár János korábbi miniszter elismerte, hogy az országból kiengedett édesvíz mennyisége tarthatatlan állapotokat eredményez, és a probléma súlyával a kormányzatban is tisztában voltak. A volt tárcavezető már akkor brutális vízhiányról és a hatékony döntések elmaradásáról beszélt, ami a jelenlegi aszályos idő és a Duna rekordalacsony vízállásánál vált különösen kritikussá. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. A bejelentéssel egy időben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium új igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Új Színház élére. Jelezte távozási szándékát a parlamentből Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus a döntést már jelezte a frakcióvezetésnek, a mandátum leadásának pontos időpontjáról azonban még nem született megállapodás. A hírek szerint a képviselőcsoportban várható személyi változások során a megüresedő helyeket Paróc André és Kortai Olivér tölthetik be. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
0: Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sok az

0: Sportrádió.
1: Volt egyébként, gondolom, iskolában is ilyen kis rendezvény, ahol felléptél. Voltak ilyenek, vagy ez iskola után jöttek?
2: Érdekes módon nem. Az iskolába sose hívtak valamiért.
1: Ezúton is megdorgáljuk a tisztelt tanárokat.
2: Nem tudom, hogy miért, de most, hogy így már felnőttem, és kikerültem az iskolai közegből, viszont megyek fellépni a régi iskoláimba, és ugyanúgy hívnak. Úgyhogy...
1: Nem jönnek ezek a kérdések, hogy ó, kislányom, hogyha tudtuk volna, akkor hamarabb hívtunk volna téged?
2: Nem, viszont a régi tanáraimmal, akikkel találkozok, azok nagyon elismerően nyilatkoztak rólam, és oda jöttek a műsor végén, és mondták, hogy gratulálunk, és nagyon, nagyon ügyes vagyok, úgyhogy ez nekem teljes elégtétel.
1: Mióta jársz fellépni egyébként, mint bűvész?
2: 12 éves koromtól, igen, 30 éve. Teljesen egyedül lépek föl, tehát nincs mellettem senki, illetve a bűvész galambjaimmal velük lépek föl.
1: Jó, ez is egy klasszikus kérdés, hogy melyik a kedvenc trükköd. Már említettük, hogy mi volt az első, melyik a kedvenced?
2: Na? Ez a tojásos trükk, igen, ez egyébként az örök kedvencem, pont lehet emiatt, mert ezért kötődök hozzá, hogy az
1: mert
2: első
1: ugye vannak
2: trükköm.
1: A klasszikusok, ugye ezek a kártyás trükkök, de...
2: Igen, olyan sok kártyás trükköt én nem szoktam előadni, meg keveset is ismerek, valami miatt ez nem inkább ez a színpadi, amiben a galambok is fellépnek, azok a trükköket nagyon szerettem. Tehát külön nincsen konkrétan kedvencem.
0: Startrádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Volt egyébként, gondolom, iskolában is ilyen kis rendezvény, ahol felléptél. Voltak ilyenek, vagy ez iskola után jöttek?
2: Érdekes módon nem. Az iskolába sose hívtak valamiért.
1: Ezúton is megdorgáljuk a tisztelt tanárokat.
2: Nem tudom, hogy miért, de most, hogy így már felnőttem, és kikerültem az iskolai közegből, viszont megyek fellépni a régi iskoláimba is, ugyanúgy hívnak. Úgyhogy...
1: Nem jönnek ezek a kérdések, hogy ó, kislányom, hogyha tudtuk volna, akkor hamarabb hívtunk volna téged?
2: Nem, viszont a régi tanáraimmal, akikkel találkozok, azok nagyon elismerően nyilatkoztak rólam, és oda jöttek a műsor végén, és mondták, hogy gratulálunk, és nagyon, nagyon ügyes vagyok, úgyhogy ez nekem teljes elégtétel.
1: Mióta jársz fellépni egyébként, mint bűvész?
2: 12 éves koromtól, igen, 30 éve. Teljesen egyedül lépek föl, tehát nincs mellettem senki, illetve a bűvész galambjaimmal velük lépek föl.
1: Jó, ez is egy klasszikus kérdés, hogy melyik a kedvenc trükköd. Már említettük, hogy mi volt az első, melyik a kedvenced?
2: Na? Ez a tojásos trükk, igen, ez egyébként az örök kedvencem, pont lehet emiatt, mert ezért kötődök hozzá, hogy az
1: mert
2: első
1: ugye vannak
2: trükköm.
1: A klasszikusok, ugye ezek a kártyás trükkök, de...
2: Igen, olyan sok kártyás trükköt én nem szoktam előadni, meg keveset is ismerek, valami miatt ez nem, inkább ez a színpadi, amiben a galambok is fellépnek, azok a trükköket nagyon szerettem. Tehát külön nincsen konkrétan kedvencem.
1: Vannak ilyen kis vonzalmaid így az állatok felé, vagy külön a galambok felé is? Azért választottad csak őket, vagy van külön oka ennek?
2: Édesapám is velük lépett föl, és akkor így nekem is gyerekkoromban volt saját madaram, saját galambom, illetve pontosabban kacagó gerlékkel lépünk föl, csak ezt ugye így mondják, hogy bűvész galamb, de egyébként ők gerlék.
1: Ezek a kis fehérek, igen.
2: Igen, ők egy ilyen speciális faj, tényleg ők velük lehet így fellépni, nagyon idomíthatóak, és így nem is volt kérdés, hogy én velük fogok fellépni, illetve hogy ők lesznek az én kis háziállataim, vagy kollégáim, inkább úgy nevezem őket.
1: Nem, ez aranyos egyébként, kollégá. Teljesen jó, de ugye itt vannak neked ilyen kis sajtófotóid, ilyen azon is ezen a kis fehérkével vagy.
2: Igen, mindegyike rajta annak.
1: Igen, cukik. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd,

leszek tán. Mikor kezd holnap is a napfény andalít, lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam a csókos smile.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió. Sportrádió.
3: Gyulai Panoráma. A 90,5 Gyula Rádió magazin műsora. A térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Gyula Rádió Gyulai Panoráma című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 4-e, kedd van! A gólyák megfigyelésére már számos csoport, profil is létrejött a közösségi oldalakon, ebből is látszik, hogy a lakosság mennyire a szívén viseli a sorsukat. Szerencsére idén a fiókák száma jól alakult, ezekben a hetekben repülnek ki a fészkekből. Róluk is beszélgettünk Boldog Gusztávval, a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjével a Körösírcentrum stúdiójában. Az elmúlt hetekben megvalósult élő népművészet tárlat a Délalföld mellett a vajdaság kézműveseinek és iparművészeinek páratlan munkásságát mutatta be. A 18. országos népművészeti kiállítás részeként megvalósult esemény mintegy 1200 precíz, értékteremtő alkotással várta a látogatókat a Békés megyei könyvtárban. A kiállítást Beszprémi Katalin, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének elnöke nyitotta meg. Beszédében feltette a kérdést, lehet-e ma még népművészetről beszélni egyáltalán. Farkas Kis Dalma gyógytornász végzettséggel rendelkezik, de emellett számos más területen is kipróbálta már magát, hogy segíteni tudjon a mozgásszervi bajokkal küzdőknek. Ilyen például a manuál terápia is. A Körös Hírcentrum stúdiójában többek között arról is kérdeztük, hogy történnek a kezelések. Ritka, amikor egy magyar nyelven megszólaló zenekar a nemzetközi rádiós hullámhosszokat is meghódítja, a békéscsabai Kék Mandarinnak mégis sikerült. A formáció alapmagja, Simon Tibor és Gyarmati Zsolt már 30 éve zenél, így a rutin és a megszerzett tapasztalat adott volt az új projekthez. A csapathoz később csatlakozott Árgyalán Barnabás gitáros, akivel azonnal megtalálták a közös nevezőt. A produkció zenei sokszínűségét jól mutatja a tagok eltérő háttere, a Kraftwerk iránti rajongástól kezdve Eddie Van Halen lazább gitárjátékáig sok minden összetalálkozik a dalaikban. A Körös Hírcentrum stúdiójában beszéltek arról is, hogy hogyan születnek a dalok, és mit jelent számukra a közösségi jelenlét.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió. Gyulai Panoráma.
2: A 90,5 Gyula Rádió magazin műsora. A térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Az elmúlt hetekben megvalósult élő népművészet tárlat a Délalföld mellett a vajdaság kézműveseinek és iparművészeinek páratlan munkásságát mutatta be. A 18. országos népművészeti kiállítás részeként megvalósult esemény mintegy 1200 precíz, értékteremtő alkotással várta a látogatókat a Békés-megyei könyvtárban. A kiállítást Beszprémi Katalin, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének elnöke nyitotta meg. Beszédében feltette a kérdést, lehet-e ma még népművészetről beszélni egyáltalán?
4: Ezek után felmerül a kérdés, lehet-e még népművészetről beszélni egyáltalán? Az egykor használó rétegek már eltűntek, az igények megváltoztak, ráadásul maga az átadás sem végül ismert módon generációról generációra történik, hiszen sokszor újra kell tanulni, sőt tanítanunk ezeket a tradíciókat. Van-e helye a népművészetnek mai életünkben? Jobban kérdezhetjük, kik is a kiállításon bemutatkozó alkotók, és miért viseli kiállításunk az élő népművészet címet. A kézműves hagyományok tradicionális átörökítése napjainkban már kevéssé működik. A közvetlen átadás helyett szükséges volt új utakat találni, kidolgozni. Világszerte magyar modellként ismerik a hagyományok átadásának azt a módszerét, amikor néprajzkutatók, művészettörténések segítségével az eredeti nyújtott anyag alapján technikák, stílusok, díszítmények, a formavilág, a táji specifikumok tanulmányozásával, annak anyanyelvi szintű ismeretével jut el az alkotó a tudás olyan szintjére, ahol már a saját egyéniségét kibontakoztatva önálló alkotásra is képes, nem csupán a korábbi tárgyak látványban reprodukálására. Ezt az alkotói tevékenységet azonban már nem elsősorban a közösség ízlése szabályozza. Sokkal inkább esztétikai szempontok érvényesülnek a tárgykészítés folyamatában, bár természetesen továbbra is nagyon erős a hagyományok, írott és íratlan szabályok tisztelete. Pontosan tudjuk mindezt, tanuljuk, tanítjuk is szakkörökben, kézműves iskolákban, tanfolyamokon, a mesterség technikai ismereteivel párhuzamosan. A népművészet és a belőle táplálkozó, azt tovább érthető népi iparművészet jellegzetes vizuális nyelv, amely szimbólumokra épül. Mint a nyelvtanulásban általában nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek a képi nyelvnek a nyelvtanát, szókincsét, sőt jellegzetes mondatait sem, hiszen ezek hiányában az egész mondandó értelmetlenné válik. Másolásra kezdetben éppen ezért van nagy szükség, mert a tanulás folyamata éppen ezzel indul. Amikor egy apró gyermek beszélni kezd, először az anyja a környezete által formált gesztusokat és szavakat ismétli. Így van ez a tárgyi anyanyelvű, a népi kézműves kultúra esetében is. Másolni kell azért, hogy az évszázadok alatt kiélezett formák és díszítmények a leendő kézműves számára biztos tudásra álljanak össze, mind technikai, mind esztétikai vonatkozásban. Csak a sok és pontos másolás vezethet oda, hogy egy jó kézműves megtanulja ezt a nyelvet, és képes lesz azt beszélni. Azaz új gondolatokat megfogalmazni a régi keretek felhasználásával. A szívében, fejében feldolgozott élmények és tudás teljesen más, újabb, egyéni, művészileg értékes alkotás eredményez, az alkotó személyiségét, kezenyomát magán viseli, de mégis tudjuk, az egykori közös tudás a saját kulturális tevékenységünk őrződött meg benne és általa. Bár természetesen tisztában vagyunk a régi és a mai tárgyalkotás eltéréseivel, azért mégis jobban nevezhetjük ezt a területet általánosabb értelemben népművészetnek, pontosabban iparművészetnek, és nem egyszerűen kézművességnek. Tudjuk, hogy a kézművesség az önkifejezés egyik eszköze. Ugyanakkor divat a természetes anyagokkal való foglalatosság, a természet közeliség megélése, bolygónk védelme a klímaválság idején. Hát ez sikerült most éppen megérteni. Egy másik oldalról nézve azonban még nagyobb a jelentőség a tradicionális kézművességnek, amely elsősorban a társadalmi szempontból jelent fontos eszköz a kezében. Társadalmunk egyik legnagyobb problémája az egyén életének kilátástalansága, a tömeges elmagányosodás. A népművészetben, ezen belül a kézművességben rejlő közösségformáló lehetőséget több területen is utat törnek maguknak. A kézzel végzett alkotó munka olyan értékeket hordoz és közvetít, amely a mai, ma embere számára is kapaszkodók jelen értékhiányos világunkban. Környezettudatos, sokkal inkább emberközpontú, közösségformáló, új típusú világszemléletet, olyan létforma, amelyben egy másokra sokkal jobban figyelő gondolkodásmód lehetősége rejlik. Mentálisan egyre nagyobb szükségünk van ezekre a közösségi élményekre, hiszen a kreativitás, a szürke hétköznapok, a monoton vagy lélektelen munka mindenképpen valamiféle egy ellensúlyozást kíván. Nem véletlen, hogy ennyire népszerűek napjainkban a manuális, kézműves jellegű tevékenységek, egyre több ember vágyik a természetes anyagokkal való foglalatosságra, legyen az hobbi szakkör, kreatív művészeti alkotótábor, népi játszóhár, vagy csupán szabadidős tevékenység. De fontos itt és most szót ejteni az alkotókról, akiknek ezt a sok élményt köszönhetjük. A kézművesekről, a mesterek világáról. Mi már többnyire a kézalkotásokkal találkozunk, a szemegyönyörködtető paragásokkal, kínzésekkel, kerámiákkal vagy szőtesekkel. És amikor módunkban van a tárgyalkotó népművészet kulisszái mögé betekinteni, sokszor még akkor sem figyelünk fel arra a hihetetlenül sok munkára, megszállott elhivatottságra, komoly szakmai felkészültségre, alázatra, és bizony nem egyszer lemondásra, amely az alkotók erőfeszítéseit jellemzi.

A szívemen is új, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Csabai Híradó, a Startrádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Startrádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. augusztus 4-e kedd déli 12 óra van. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Békéscsabán. Szembefordult a forgalommal a 44-es főúton egy autós. Szúnyoggyérítés indul 8 vármegyében. Verekedés tört ki szombat hajnalban Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Békéscsaba önkormányzata hétfő délután több intézkedést is bejelentett a rendkívüli aszályhelyzet miatt. A városban életbe lépett az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében tilos az ivóvízzel történő locsolás, éjszaka nem kapcsolják fel a díszkivilágítást, és a közvilágítást is a minimális szintre állítják. Az óvodák és bölcsödék ugyanakkor a tervezett karbantartások mellett is nyitva tartanak. A kormány főmár múlt csütörtökön kérte arra a lakosságot, hogy a rendkívüli aszály miatt korlátozzák a vízhasználatot. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy elrendelik-e az elsőfokú vízkorlátozást. A csabai városvezetés már múlt pénteken is arra kérte a helyieket, hogy takarékosan bánjanak az ivóvízzel. Hétfőn pedig hivatalosan is életbe lépett a korlátozás. Az önkormányzat közölte, hogy a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján szükségessé vált az intézkedés. A döntést a hidrometeorológiai előrejelzések, a vízi közműrendszerek aktuális terheltsége és az ellátás biztonság hosszú távú fenntartása indokolja. A cél a tudatos ivóvíz használat elősegítése a hőhullám idején. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy mellőzzék a kertek és pázsitok ivóvízzel történő locsolását, a kerti medencék vezetékes vízzel való feltöltését, az autómosást csapvízzel, a járdák, utak, udvarok lemosását vezetékes vízzel, valamint az automata locsoló rendszerek használatát. A város a víz és energiafelhasználás csökkentése érdekében további lépéseket is bevezetett, éjszakánként nem kapcsolják fel a kivilágítást, a közvilágítást a szükséges minimumra állítják, az intézmények működését a takarékossági szempontokhoz igazítják. A közlemény zárásaként a városvezetés hangsúlyozta, a víz közös érték, megóvása pedig közös felelősség. Egy rendőrautó kamerája rögzítette a napokban, hogy a 44-es főúton Békéscsaba és Gyula között egy autós egy buszöbölhöz kapcsolódó szervízútról a menet irányjal szemben hajtott fel a négysávos útra. Az érintett szakaszon a két útpályát szalagkorlát és sűrű növényzet választja el, így a hibát már nem lehetett egyszerűen korrigálni, a helyzet pedig rendkívül balesetveszélyes volt. Bár ezúttal nem történt baleset, a szabálytalan manőver könnyen tragédiát okozhatott volna, erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Békés vármegyei rendőrfő. Kapitányság. A rendőrök azonnal megállították a járművet, a sofőr elmondása szerint a navigáció félrevezette. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a GPS és más navigációs alkalmazások valóban nagy segítséget jelentenek a mindennapi közlekedésben, de a közlekedési szabályokat nem írhatják felül. Előfordulhat, hogy valaki eltéveszt egy lehajtót, vagy későn veszi észre, merre kellett volna tovább haladnia. Ilyen esetben azonban soha nem szabad a forgalommal szemben megpróbálni kijavítani a hibát.